0: 2025. januárjában az Európai Bizottság előterjesztette versenyképességi iránytű elnevezésű stratégiáját, amelyben meghatározta, hogy milyen irányt kíván követni az elkövetkező években. A terv célja, hogy Európa vezető szerepre tegyen szert a jövő technológiáinak és szolgáltatásainak, valamint a tiszta és fenntartható termékeknek az előállításában, miközben fokozatosan klímasemlegessé válik. A kezdeményezés aktualitását az adja, hogy Európa a közelmúltban mind termelékenység, mind fenntarthatóság tekintetében lemaradt a világ többi meghatározó gazdasági szereplője mögött. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy hogyan szolgálja a versenyképességi iránytű Európa innovációs, dekarbonizációs és biztonsági törekvéseit. Kezdjük rögtön az innovációval. Az EU az innovációt azzal próbálja felpörgetni, hogy megfelelő környezetet teremt a fiatal induló vállalkozások számára, és vezető szerephez segíti az ipari vállalkozásokat a stratégiai ágazatokban. A bizottság a terv részeként a mesterséges intelligencia térnyerésével is számol. Fejlesztésének támogatására EMI gigagyárakat hozna létre, és alkalmazását is ösztönözné. Emellett konkrét cselekvési terveket készít az úgynevezett fejlett anyagok, valamint a biotechnológia, a robotika és az űrtechnológia területén. Külön uniós stratégia segíti majd a vállalkozás indítást és bővítést is, hogy elháruljanak a fejlődés útjában álló adminisztratív akadályok. Ha pedig az egységes piacon belül sikerül egyszerűsíteni a meglévő szabályokon, az szintén megkönnyíti majd az innovatív vállalkozások működését. A második kulcsterület a dekarbonizáció. Az elmúlt években az energiaárak megugrása és ingadozása nagy kihívást jelentett az EU számára. Ezért a versenyképességi iránytűvel a bizottság egyik célja az, hogy tiszta és megfizethető energiával lássa el a fogyasztókat. A most körvonalazódó tiszta ipar megállapodással a tiszta technológiák és az új körforgásos üzleti modellek térnyerését kívánja előmozdítani. Olyan gazdasági ökoszisztémát szeretne kialakítani, amely vonzóvá teheti az uniót a vállalkozók és a gyártók számára. A megfizethetőség érdekében célzott cselekvési terveket készít, hogy csökkenjenek az energiaköltségek, és támogatást kapjanak az olyan energiaigényes ágazatok, mint az acél, a fém és a vegyipar. A harmadik cselekvési terület a biztonság. Az EU-nak több lábon kell állnia. Csökkentenie kell a függőségeit, különösen a kritikus fontosságú nyersanyagok és technológiák, például a félvezetők tekintetében. A versenyképességi iránytű az ellátásbiztonság érdekében nemzetközi partnerségek kialakítását és az uniós szintű közös beszerzést javasolja. Emellett a jogalkotók át fogják dolgozni a közbeszerzési szabályokat, hogy a kritikus ágazatok és technológiák esetében elsőbséget élvezzenek az európai megoldások. A versenyképességi iránytű 5 olyan lépést sorol fel, amelyek valamennyi cselekvési területen átívelve erősítik az összes ágazat versenyképességét. Az első az egyszerűsítés, amely egyben a terv módszertani alapját is képezi. Célja a szabályozási és adminisztratív terhek csökkentése, és ezzel a vállalati működés megkönnyítése. A második az egységes piac kiteljesítése. A harmadik a finanszírozás, ami gyakorlatilag egy európai megtakarítási és beruházási unió létrehozását jelenti, amelyben többek között kutatással és védelemmel összefüggő beruházási célokra is több forrás jutna. A negyedik a társadalmi méltányosságot érinti. Egész pontosan a készség és munkaerő hiányon igyekszik enyhíteni a készségek uniójának létrehozásával, megfeleltetve egymásnak a rendelkezésre álló készségeket és a munkaerőpiaci igényeket. Az európai munkaerő tovább, illetve átképzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkavállalók adott esetben rugalmasabban tudjanak szakmát, illetve munkahelyet váltani. Az ötödik lépés pedig nem más, mint a szakpolitikák koordinációja. Ez utóbbi létfontosságú, mert ha a szakpolitikákat uniós és nemzeti szinten jobban összehangoljuk, akkor nagyobb esélyünk lesz a közös célkitűzések hatékony megvalósítására. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a versenyképességi iránytűvel kapcsolatos elképzeléseit egy 2025. január 29-i sajtókonferencián ismertette, ahol a következőket mondta.
1: I want to be very clear, we have a plan.
2: Teljesen egyértelművé szeretném tenni, hogy megvan a stratégia, megvan az ütemterv és megvan a politikai akarat. Mostantól kezdve minden a gyorsaságon és az egységen múlik. A gyorsaságunkon, mert a világ nem fog ránk várni, nekünk kell nagyobb sebességbe kapcsolnunk. És az egységünkön, mert különben hiába a politikai akarat.
1: And unity is important to really implement this political will.
0: Néhány nappal később, februári plenáris ülésén a parlament megvitatta az új tervet a bizottság és a tanács képviselőivel. Adam Szwapka, Lengyelország európai ügyekért felelős minisztere az ülésen a következőket mondta.
3: The time has come to act decisively.
4: Eljött a tettek ideje. A globális kihívások közepette közösen kell helyreállítanunk az EU versenyképességét. A tavalyi budapesti nyilatkozatban a vezetőink megadták az irányt az EU versenyképességének javításához. Örömmel láttuk, hogy az ott megfogalmazott 12 ösztönző az iránytűben is visszaköszön. A tanács ezért üdvözli a versenyképességi iránytűt és a többi bizottsági kezdeményezést, amelyek a tagállamok igényeire válaszul születtek.
3: To the calls made by member states.
0: Összefoglalva, a versenyképességi iránytű egy ambíciózus terv Európa versenyképességének növelésére és a jólét fenntartására. Az EU az innovációra, a dekarbonizációra és a biztonságra összpontosítva szeretne világelső lenni az új keletű technológiák kifejlesztésében és meghonosításában, és egyúttal klímasemlegessé válni. Az iránytű nyomán születő jogszabályok révén a tervekből valóság lehet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
5: Lux Premio del Público al Cine Europeo 2024. La película ganadora de Lux, el Premio del Público al Cine Europeo 2024, es Sala de Profesores. Sala de Profesores, dirigida por el alemán Ilker Shatak, relata la historia de Carla, una joven profesora de instituto que se diferencia de sus compañeros por su idealismo. Una serie de robos sin resolver envenena el ambiente entre el profesorado y lleva a Carla a investigarlos.
6: ¡Achtung! ¡Fertig! ¡Los!
7: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das?
11: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
5: Sala de Profesores se ha llevado 5 galardones en los premios del cine alemán, así como el Label Europa Cinemas a la mejor película europea y el Arthouse Cinema Award en la sección Panorama de la Berlinale.
12: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
9: Ach, sie sind doch alle...
8: Ist alles okay?
9: Hey!
13: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
12: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
14: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
15: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
16: ausmachen.
17: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
18: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: Las otras cuatro finalistas son 20.000 especies de abejas, Fallen Leaves, En el Adamant y Smoke Sauna Sisterhood. Los cinco filmes se proyectaron en salas de toda Europa y el público general tuvo la oportunidad de votar. El resultado final se decidió combinando sus votos y el de los de la Eurocámara. Cada grupo tiene una ponderación del 50%. El premio del público Lux es una forma de reflexionar sobre películas que abordan temas sociales y políticos y darlas a conocer. Su objetivo es fomentar el debate y la reflexión y utilizar los filmes para ayudar a fortalecer el sentido de identidad europea. Para más podcast, siga escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
10: Utsåg FN den 27 januari till en årlig minnesdag för förintelsens offer. Då var det 60 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz befriades. Begreppet förintelsen används om judeförföljelserna och massmordet på 6 miljoner europeiska judar under nazistregimen och dess kollaboratörer. I den här podden går vi in på vad som hände i Europa före och under andra världskriget. Antisemitismen var kärnan i nazisternas ideologi redan innan de kom till makten. Men själva förintelsen började i januari 1933 när Adolf Hitler och hans nazistparti tog kontroll över Tyskland. Efter det förde nazisterna en förföljelsepolitik mot judarna. De stal deras egendom, fråntog dem deras rättigheter och till och med deras medborgarskap. Under kristallnatten mellan den 9 och 10 november 1938 mördades 91 judar. 1400 synagogor sattes i brand och 30 000 judar greps och skickades till koncentrationsläger. Mindre än ett år senare bröt andra världskriget ut. Under kriget dödade Nazityskland och dess kollaboratörer nästan 2/3 av Europas judar. De misshandlades, sköts eller gasades ihjäl och tvingades bo under förhållanden som var direkt livsfarliga. De skickades också till koncentrationsläger som var byggda som dödsmaskiner. 6 miljoner judar mördades. Under åren 1933-1945, när nazisterna hade makten i Tyskland, blev många befolkningsgrupper måltavlor. Förutom judar förföljdes även romer, människor med funktionsnedsättningar, slaviska folk, homosexuella och olika religiösa och politiska grupper. De flesta vet inte så mycket om folkmordet på romerna och sinterna. Mellan 250 000 människor dödades i folkmordet på romerna. Det betyder att mellan 1/4 och hälften av alla romer och sinter som bodde i Europa före andra världskriget mördades. Man vet inte exakt hur många det var eftersom många familjer inte anmälde att deras familjemedlemmar fanns bland offren och förövarna själva förstörde många handlingar. Förintelsen, eller Shoah på hebreiska, tog slut i maj 1945. Då besegrades Nazityskland i andra världskriget av de allierade. Storbritannien, USA, Sovjetunionen och Frankrike. Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret i Auschwitz av Röda armén. I en rad framryckningar gick de allierade in i koncentrationslägren ett efter ett och befriade de fångar som ännu levde. De allierade hittade också överlevande från så kallade dödsmarscher och befriade dem. Både judiska och icke-judiska fångar utsattes för sådana dödsmarscher när de evakuerades från lägren till fots under uppsikt av nazistiska SS-män. FN anser att människor måste få lära sig om förintelsen och folkmord överlag för att de ska kunna utveckla en världsmedborgaranda med kritiskt tänkande, ansvarskänsla och mänskliga värderingar som fördomsfrihet och respekt för alla människors lika värde. För att dessa tragiska händelser i Europas historia inte ska glömmas bort stödjer EU initiativ som ökar medvetenheten om förintelsen. EU finansierar också olika forskningsprogram om förintelsen. I december 2015 utsåg EU-kommissionen en samordnare som jobbar för att bekämpa antisemitism. 2018 blev EU en permanent internationell partner för internationella alliansen till minne av förintelsen. Samma år antog ministerrådet en förklaring om kampen mot antisemitism och hur man kan skydda judiska samfund och institutioner i Europa. 3 år senare, 2021, antog EU-kommissionen den första EU-strategin mot antisemitism. Europaparlamentet uppmärksammar varje år den internationella minnesdagen för förintelsens offer och har antagit många resolutioner om antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, hatbrott och hatpropaganda. Här är några av dem. 2017 antog parlamentet till exempel en resolution mot antisemitism där medlemsländerna uppmanades att undervisa om förintelsen i skolorna. Parlamentet har också uttryckt oro för att antisemitismen ökar och har betonat att rasism och främlingsfientlighet är brott, inte åsikter. I en resolution från oktober 2018 om det ökande nyfascistiska våldet i Europa riktade parlamentet uppmärksamheten mot det ökande våldet mot judar. Parlamentet uppmanade då medlemsländerna att motverka förnekelse av förintelsen och förminskning av de brott som nazisterna och deras kollaboratörer begick. I en resolution från 2019 om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid undersök parlamentet vikten av utbildning för att främja mångfald och framhäva vår gemensamma historia. Man menade att det är särskilt viktigt att undervisa om förintelsen och om totalitära och auktoritära regimer som orsakat så mycket lidande och våld och som höll Europa splittrat i ett halvt århundrade.

0: Bhartar íhochtacha brosas lánfortúna Hórpa iad Conra Maastricht agus Conrathaí Amsterdam agus Níos a lán é. Le Conra Maastricht leagad bontlach éantas Hórpa chóilinge trí athrathe súntasacha polatúile achnamiacha agus sóisialta a thuairt isteach. Chuir Conrathaí Amsterdam agus Níos leis an mbunúsán trí ghalling leic le feibhan éantas na hinstitúidí agus trí an éantas a ollamh dá bhéadú. Is léiriú iad na Conrathaí san ar nádúir duine mícúil agus siar athraitheach an éantas Hórpaig. Agus ar a chumas é féine iúnú agus a achorú mar ragart a rúláin agus deisna nua. As an téanta sa fás agus a gahrú leis, is bunchlucha a struchtúr agus a réalachas iad na conarthaí bunahacha san i gcónaí. Is féidir éisteach do tilipod chéaltaí ar Europail Radio, Radio Gréasáin, Phailament na Hórpa.
1: A bankok ma már hozzátartoznak a mindennapokhoz. Rájuk bízzuk a megtakarításainkat, hozzájuk fordulunk hitelért, ha lakást vagy házat vennénk, rajtuk keresztül küldünk pénzt a világ egyik pontjáról a másikra. Uniós szinten, nagyban ugyanez a helyzet. Az Európai Unió saját bankjait veszi igénybe a fő tevékenységeihez szükséges pénzügyi műveletek lebonyolításához és kitűzött céljai finanszírozásához.
2: Az Európai Központi Bank bizonyára nem ismeretlen senki számára. De vajon működésének van hatása a családi kasszára? És mi a helyzet az Európai Beruházási Bankkal? Annak mi a rendeltetése? Nézzük meg, pontosan mivel foglalkoznak.
1: Először is nem árt tudni, hogy egyáltalán hol vannak. Az Európai Központi Banknak, azaz az EKB-nak Frankfurtban van a székhelye. Frankfurt Németország pénzügyi központja, és itt van az ország legnagyobb repülőtere is. Ideális helyszín tehát belföldi és nemzetközi utazásokhoz, üzleti utakhoz. Ezért is esett Frankfurtra a választás, amikor az Európai Unió székhelyet keresett e fontos pénzintézet számára. A helyválasztás az Európai Beruházási Bank, az EBB esetében sem volt véletlen. Az Európai Unió elődje, az Európai Gazdasági Közösség egyik alapító tagjának, Luxemburgnak a fővárosában, annak is a nemzetközi pénzügyi negyedében található. És milyen feladatokat lát el ez a két nagy pénzintézet?
2: Az Európai Központi Bank az eurót hivatalos pénznemként használó országok jegybankjaival együtt a közös pénznem felett törködik. Az euróövezeten belül ez az intézmény felel a monetáris politika meghatározásáért és végrehajtásáért. Elsődleges feladata az árak stabilan tartása, hogy megmaradjon a pénz vásárló ereje. Arra törekszik, hogy az áremelkedés ütemét, az inflációt középtávon 2%-on tartsa. Hogy miért éppen 2%-on? Mert az alacsony infláció ugyanolyan káros a gazdaságnak hosszú távon, mint a magas. Ha megugranak az árak, kevesebb pénz marad a pénztárcánkban. Tartósan magas infláció mellett elértéktelenedik a pénzünk, tehát nem tudjuk ugyanazokat a termékeket és szolgáltatásokat ugyanannyiból megvenni, mint korábban.

0: fizetési rendszerek, így például a kredit és debitkártyák megfelelő és zökkenőmentes működéséről ugyanúgy gondoskodnia kell. Ezzel segít gyorsabbá, biztonságosabbá és egyszerűbbé tenni az Európán belüli átutalást és a készpénzmentes fizetést. De nem csak az elektronikus pénzmozgásokat felügyeli. Ez a feladatköre az euróbankjegyek kibocsátására is kiterjed. Végül, de nem utolsó sorban ellátja az európai bankok felügyeletét is, hogy biztosítsa az euróövezet pénzügyi rendszerének stabilitását. És mi a helyzet az Európai Beruházási Bankkal?
1: Teljesen más a rendeltetése, mint az Európai Központi Banknak. Lényegében az EBB az Európai Unió hitelezője. Forrásokat ad az unió céljait megvalósító projektekhez, legyen szó egészségügyről, oktatásról, lakhatásról vagy más fontos területről. De vajon honnan származik a pénz? Nem az uniós költségvetésből, mint elsőre gondolnánk. Ami azt illeti, a bank maga is kölcsönöket vesz fel, nagy részüket kötvények kibocsátása révén a nemzetközi tőkepiacokról. Azután pedig a felvett pénzből kedvező feltételekkel folyósít hiteleket az uniós érdekű projektek megvalósításához. Ezeknek a hiteleknek közel 90%-át unión belüli kedvezményezetteknek nyújtja. Akár a magán, akár a közszektorban dolgozik valaki, pályázhat ezekre a forrásokra, ha az EU céljaihoz illeszkedő projektje van. Az Európai Beruházási Bank felméri, hogy jogosult-e ilyen kedvezményes hitelre, megfelel-e a bank hitelezési célkitűzéseinek, és jó-e az üzleti terve.
0: Az EBB, amellett, hogy a világ egyik legnagyobb multilaterális pénzügyi intézménye, a klímaváltozás elleni küzdelem egyik legnagyobb finanszírozója is. Így nem csak uniós hitelbankként, hanem klímabankként is definiálja magát. Központi törekvése az éghajlatváltozás megfékezése, rengeteget investál a fenntartható jövőbe, és támogatja a tiszta energiákat és az innovációt. Mérnökei, tudósai, közgazdászai és bankárai 160 ország vállalkozásaival, kormányával és civil szervezeteivel fognak össze, hogy zöldebb legyen a jövő. Az EBB így a világ más részein is megosztja ügyfeleivel kivételes szakértelmét és innovatív megoldásait.
1: A két uniós pénzintézetnek tehát teljesen eltér, de ugyanolyan fontos a küldetése. Ha egy mondatban akarnánk megfogalmazni, az Európai Központi Bank a monetáris politikáért felel. Az a feladata, hogy stabilan tartsa az árakat és fenntartható pályán tartsa a gazdaságot az euróövezetben. Az Európai Beruházási Bank pedig pénzt biztosít a mindnyájunk érdekeit szolgáló projektekhez. Abba investál, hogy a jövő nemzedékei is biztonságban és egészséges környezetben élhessenek. Más-más feladatot lát el a két bank, de egyben biztosan egyeznek. Egyformán fontosak az Európai Unió gazdasága számára, és központi szerepet játszanak Európa jólétének biztosításában.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a European Radio web.